Hát végezgetjük szerintem. We can get lower at the beginning, we have 500 seconds.